0: Kapris.
1: Kapris.
2: Fulkul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul. Tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, čpom, fancy mislim, the best.